0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul. Közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csökkentenék a várólistákat, napszemüveg is része lehet a rendőrök egyenruhájának. Újul a déli pályaudvar. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar, javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Indul a hétvége, úgyhogy kezdődik a szombati rock reggel is. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Áditot halljátok majd, na és persze szólnak a legjobb rockzenék. Október 10-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, a névnapjukat pedig a Gedeonok ünneplik, Isten éltesse őket sokáig. Már az első 60 percben jönnek a legnagyobb nevek, nem sokára érkezik a Bon Jovi, itt lesz a Van Halen, és zenél majd a Metallica is. Most pedig a Boston következik. Ez a More Than a Feeling.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rádió.
1: 103.9 Rock FM. 6 perccel járunk fél hét előtt, és október 7-e emlékezetes nap a Bon Jovi történetében. Ezen a napon dobták ugyanis piacra az utolsó 80-as évekbeli és az első 90-es évekbeli kislemezüket. A Living in Sin már az 5. top 10-es dal volt, amit egy hard rock anyagról kimásoltak. Ez egyébként a mai napig megdöntetlen rekordnak számít. A Keep the Faith videóklipjében pedig John Bon Jovi először volt látható rövid hajjal. De nem csak image-ben újultak meg, hanem megszólalásukban és szövegvilágokban is egy érettebb banda képét mutatták. Bebizonyítva, hogy a 90-es években a grunge hullám térhódítása ellenére is számolni kell velük. Illetve ne felejtsük el, hogy szintén ezen a napon ünnepelte 73. születésnapját Tico Torres, a banda alapító dobosa. Isten éltesse őt sokáig, és szóljon most az ő egyik legnagyobb groove-ja. Ez a Keep the Faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul, közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 10 perc múlva 7 óra, és óriási hír érkezett az Aerosmith házatájáról. A turnézástól évek óta visszavonult csapat ugyanis két visszatérő koncertet is bejelentett, melyekre október 29-én és november 1-én kerül sor a Los Angeles-i Hollywood Bowl-ban. Ahogyan azt a California Dream On, Aerosmith and Friends nevet viselő esemény címéből is sejthetjük, a bostoni rock legendák mellett egy egész seregnyi sztár vendég is színpadra lép majd a két este során. Az előzenekar a Guns N' Roses lesz, de ott lesz velük a The Black Rose, a Run DMC, a Heart, Billy Idol és Steve Stevens, Tom Morello a Rage Against the Machine-ből, Jerry és Mike az Alice in Chains-ből, Nono az Extreme-ből, Chad Smith a Red Hot Chili Peppers-ből, és a sort még nagyon sokáig folytathatnánk. És ha minden igaz, visszatér a bandába az egészségügyi okok miatt visszavonult dobosuk, Joey Kramer is. Remélhetőleg egy filmstáb is elkíséri őket, nálunk pedig már most itt vannak. Ez az Aerosmith és

0: Rock FM.
1: A folytatásban a Kiss egyik legnagyobb 80-as évekbeli himnusza következik, ami azon kevés maszt nélküli dalok egyike, ami a későbbiekben is a koncertprogramjuk részét képezte. 1987-ből szól hamarosan a Crazy Crazy Nights.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csökkentenék a várólistákat, napszemüveg is része lehet a rendőrök egyenruhájának. Újul a déli pályaudvar. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar, javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt minden koránkelőnek, ez itt a szombati rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és robogunk is tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik a Rage Against the Machine, velünk lesz a Deep Purple, és jön az Iron Maiden is. Ez pedig a Blue Öyster Cult, és a Don't Fear the Reaper.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 4 perc múlva 7:30, és most kedden, azaz október 6-án lett 75 éves Kevin Cronin, az REO Speedwagon énekese és egyik fődalszerzője. Isten éltesse őt nagyon sokáig, ez a Take It On The Run.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is érkezik a The Rolling Stones örökérvényű klasszikusa, aminek ikonikus kezdőriffjét Keith Richards állítása szerint álmában írta meg. Jön az I Can Get No Satisfaction.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csökkentik a dízeles teherautók adóját, segítséget kapnak a gyermekvédelmi rendszerben felnőttek. Futófesztivál kezdődött. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedéki adóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
3: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
2: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. 10 perccel járunk 8 óra előtt, és tegnap ünnepelte 74. születésnapját Dennis Stratton, az Iron Maiden korai korszakának gitárosa. A zenész alig egy évig, 1979. decembere és 1980. októbere között volt a csapat tagja, így játék át mindössze egyetlen egy stúdióalbum. A zenekar önmagáról elnevezett bemutatkozó anyaga őrzi. Erről következik most a csapat debütáló kislemeze, ez a Running Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Több mint 800 ezer forint jár a paksi védekezésben résztvevőknek. Beteg elégedettségi platform nyílik. A lelki egészség napja van. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
4: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrend. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
3: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel Dandó Ádival, és természetesen a legjobb rockzenékkel. 8 óra után is hozom nektek a legnagyobb neveket. Nem sokára velünk lesz Alice Cooper, zenél majd a Journey, és jön Owen Halen is. Most pedig következzen az egyik legnagyobb kedvencem, ez a Winger és a Headed for a Heartbreak.

103.9 Rock FM. Október 8-án, azaz most csütörtökön lett 72 éves Erős Attila, a Lord ikonikus gitárosa. Innen is sok boldogságot kívánunk neki. Most hallgassuk az ő játékát. Ez az Akarom Őt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 500 milliárd jut az egészségügynek, hamarosan kipróbálják új egyenruháikat a rendőrök. Zárva a déli pályaudvar. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Október 6-án, azaz most kedden már 6 éve volt annak, hogy itt hagyott bennünket Eddie Van Halen, minden idők egyik legnagyobb hatású és legfantasztikusabb gitárosa. Ma pedig egy vidámabb vonatkozása van a csapatnak, hiszen a zenekar legendás énekese, David Lee Roth ma ünnepli a 72. születésnapját. Isten éltesse Diamond David sokáig, és emlékezzünk most együtt Eddie Van Halenre. Ez a Hot for Teacher, itt a 103.9

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gyermekvédelmi alapot nyit a kormány. 40 ezren állnak rajthoz a hétvégén. Még tart az ellenőrzés az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedékkiadóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedékkiadó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
1: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig itt a Szombati Rock reggel második fél ideje. Elmúlt ugyanis 9 óra, de továbbra is nálunk szólnak a legjobb rockzenék. Perceken belül velünk lesz a Metallica, érkezik az AC/DC, és énekel majd Neil Young is. Most pedig jön a Golden Earring és a Raider Love.

103.9 Rock FM. Most pedig az AC/DC első olyan kislemezes dala következik, amelyen már az a Brian Johnson állt a mikrofon mögött, aki most hétfőn ünnepelte a 79. születésnapját. Isten éltesse őt utólag is. Most a Back in Black című lemezről szól, a You Shook Me All Night Long.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1987. október 12-én történt, hogy Dee Snider bejelentette, hogy elhagyja a Twisted Sister sorait. A banda ezzel gyakorlatilag megszűnt létezni, az énekes azonban 10 évvel később újra szervezte a csapatot. A második inkarnációnak aztán végül AJP Rowe dobos halála vetett véget, aki jövő szerdán ünnepelné a 67. születésnapját. A csapat aztán idén ismét bejelentette visszatérését, azonban a frontemberi pozícióban Dee Snider egészségügyi problémái miatt a Skid Row legendás énekesét, Sebastian Bachot láthatja a nagy közönség. Most viszont a klasszikus felállás következik. Ez az I Wanna Rock.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza Alice Cooper 1991-es klasszikusával, ami amellett, hogy a droghasználat ellen szólal fel. Vendégként olyan nevek hallhatóak benne, mint Ozzy Osbourne, Slash, Joe Satriani vagy Steve Vai. Jön a Hey Stupid!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői. Dél-afrikai jogász kapja a Nobel békedíjat. Készülnünk kell az esőre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Navi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
5: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrend. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
4: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt, sziasztok! 10 óra után ez itt továbbra is a szombati rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Nem sokára érkezik hozzánk a Queen, itt lesz a T-Rex, és zenél majd a Whitesnake is. Ez pedig a tankcsapda, és a legjobb méreg.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

89 Rock FM. És most menjünk tovább a Heartland Rock műfaj egyik legnagyobb szupersztárjával, aki október 7-én lett 75 éves. Ő John Cougar Mellencamp, ez pedig az ROCK in the USA.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. És éppen ma van 39 éve, hogy a most következő dal ebben a formában az amerikai sláger listájára került. Óriási diadal volt ez a Whitesnake számára, akiknek 10 évvel megalakulásuk után végre sikerült meghódítaniuk a tengeren túli piacot is. 1987-ből szól a Here I Go Again. Itt a 103.9 Rock FM.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Csodaszép délelőttöt kívánok, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig itt a szombati rock reggel utolsó 60 perce. 11 óra után velünk lesz a Led Zeppelin, érkezik az Anthrax, és zúz egyet Rob Zombie is. Most pedig a főnök énekel, ő Bruce Springsteen, és a Born in the USA.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Október 5-én, azaz most hétfőn lett volna 73 éves Gallai Péter, a Piramis majd a Bikini 2019-ben elhunyt billentyűse. Zeneszerzőként és énekesként is maradandót alkotott mindkét csapatban, a Száj fel magasra című szerzeményét például a magyar rock történelem valaha volt egyik legszebb balladájaként tartja számon az utókor. Ezzel az alapművel emlékezünk rá most születésnapja alkalmából, a szombati rock reggel utolsó órájában, itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És a végére értünk a mai szeánsznak. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak. Este 6-tól 8 óráig pedig Klamancsa Krisztiánnal nézhettek bele a Rock Lexikonba. Úgyhogy ne menjetek sehova, holnap pedig velem is újra találkozhattok. Reggel 6-tól ugyanitt várlak benneteket. Most pedig Rob Zombie-val búcsúzom. Az elmúlt 6 órában Dandoádit hallottátok. Ez pedig a Dragula.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Megjöttem, csak mondom. Ez már a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől a Suvet Krisztián, és egészen 18 óráig pörgetem a legjobb rock dalokat. Várom az infokat, üzeneteket, hangulatjelentéseket, hozzám szólásokat, na meg programajánlózunk is. Az SMS Viber pedig 20999-1039. Ezzel lehet szakadni. Addig is itt a folytatás. Living After Midnight. Most itt a rockon.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában. Aztán hasonló a helyzet a Dózsa-György úton is a Váci út felé, valamint van egy útszűkület a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Queen és David Bowie közös az Under Pressure, itt a 103.9 Rock FM-en. Animals, House of the Rising Sun, ez pedig az óra vége, olyan kis klasszikusként. Aztán folytatjuk. I love rock and roll, arcok áruhában, Don't Cry. Ez lesz majd a kezdés.

folytatjuk a szombat délután. Hello mindenkinek, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián. Addig várom az infokat, az üzeneteket, az életjeleket, a hangulatjelentéseket, úgyhogy kb. Mindent írjunk. Az SMS és Viber 20999-1039. Köszönöm szépen. És akkor a kövi Edda ünnep mindjárt, de még előtte Guns N' Roses Don't Cry. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt az Omega és a Babylon itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, ma Gedeon névnap van, úgyhogy srácok, hatalmas pacsi. Na meg Isten éltessen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Never tear us apart. Ezt hazom nekik itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Esztergomi úton, úgyhogy figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 11. kerületben a Bartók Béla úton, valamint van egy lezárás szintén a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93. Rock FM.

Run to the Hills, itt a 103.9 Rock FM-en. Take me home tonight, ez pedig az óra vége, ugyanis lassan ne zárunk egy újabb 60 percet, 14 óra ölt egy tracknyivel. Ez jön most, aztán innen folytatjuk, úgyhogy akit

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

14 óra után vagyunk 8 perccel. Megkezdtünk egy újabb zenei órát itt a 103.9 Rock FM-en. Ez a rock hétvége. Csak is a legjobb rockdalokkal, velem Schubert Krisztiánnal, és természetesen az infókkal, üzenetekkel. Úgyhogy nyomjuk. Az SMS és Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig infokukat@rockradio.hu. Tessék zaklatni. Cserébe pedig zenélek. Running with the Devil, ez a kövi, aztán jön majd a Photograph is.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Rockin' All Over the World itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazajön, méghozzá Demjén Ferenc, akinek, ha minden igaz, idén még két koncertje lesz. December 21 Debrecen, majd december 30 a szokásos évvégi nagy koncert itt Budapesten az Arénában. Ezekre hangolódunk most. Most kell eldöntenem. Itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Korlátozások nehezítik a haladást az első kerületben, a Döbrentei téren és az Attila úton is. Legyünk figyelmesek. Aztán van egy lezárás a 18. kerületben, a Nap utcában, és hasonló a helyzet a 16. kerületben, a Mészáros József utcában is. Ha tehetjük, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rolling Stones és a Painted Black. Itt a 103.9 Rock FM-en. Bruce Springsteen, a Dancing in the Dark. Ez pedig az óra végi klasszikus, ugyanis 15 óra alatt egy tracknyivel zárjuk az órát. Aztán szemezgetve a köviből, Rolling Down the Highway, egyedül, One of Us. És ez csak a kezdés.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 9 perccel. Hello mindenkinek, vörök tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban egészen 18 óraig Schubert Krisztián, akkor pedig majd a Rock Lexikon. De addig is vissza van még pár track, például a Kör, ez jön mindjárt, de még előtte itt a One of Us. Közben pedig ne felejtsük, ha van bármilyen info, esetleg üzennénk, akkor az SMS és Viber 20 999 103.9.

99 Rock FM. És még mielőtt jönnek a tankcsapda előtt, egy gyors programajánló. A kövi koncertjük október 17-én lesz majd méghozzá Győrben. A kezdés 18:30. Úgy érzem, időben szóltam. És akkor most angolodjunk.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, aztán a 13. kerületben a Petneházi utcában, és van még egy forgalmi rendváltozás is a 7. kerületben a Kisdiófa utcában. Legyünk figyelmesek és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Kenny Loggins és a Footloose itt a 103.9 Rock FM-en. Meatloaf, I Do Anything For Love, aztán egy pici szünet, és ennyi ez az óra, de aztán folytatjuk, még 260 perc vissza van a Rock hétvégével.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

vagyunk 7 perccel. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat délutánt, ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, és természetesen az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valami, akkor ide vele. Az SMS és Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor a kövi, All Along the Watchtower.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Queen, Radio Gaga, ez pedig a Next. De előtte még egy info a mozirajongóknak. Jön a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. 2. Méghozzá az eredeti szereplőkkel. Pontos premier dátumot még nem tudok, de amint lesz bővebb infóm, hozom majd azt is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás és egy útszűkület is a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás nehezíti még a közlekedést a 13. kerületben a Szent László úton, valamint van egy időszakos lezárás a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9. Rock FM.

Ez volt Charlie és a Skandináv éjszakák itt a 103.9 Rock FM-en. YouTube Pride, azaz az In the Name of Love, mint az óravégi klasszikusunk. Aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét. Jön majd a többek között az AC/DC, a Hobo Blues Band és Iggy Pop is. Akit eltét, tartsam velem a folytatásban is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtük az utolsó rock hétvége sorát itt a 103.9 Rock FM-en. 17 óra után vagyunk 7 perccel, hello mindenkinek, pörög tovább a szombat délután. A stúdióban még Suvet Krisztián. És a 18 órától Rock Lexikon, de meghúzzuk, ami még vissza van. Például Iggy Pop slágerével, The Passenger. Ezt az a most, közben pedig a Van Info 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt az LGT, és az egy elfelejtett szó itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Simple Man, előtte időt járunk, nézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra. Ha minden igaz, akkor marad a többnyire felhős idő, sőt, csapadék is lesz egy 18 fokos maximummal, úgyhogy esernyő legyen nálunk. Aztán gyors kitekintés a jövő hétre, hétfőn és kedden visszatér a napos idő. Ezt ígérik egyelőre.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, amikhozzá kifelé. Úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 10. kerületben a Fehér úton, valamint van egy egyirányosítás és szakaszos sávlezárás a Mester utcában. Legyünk óvatosak itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The Heat is On, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megjött Komancse Krisztián, úgyhogy passzolom is a téged. Ennyi voltam egyelőre. Schubert Krisztián, köszönjük szépen a figyelmet, de 20 órától bekkelek. Rock the night, ne felejtsük. De addig is Rock Lexikon. A rock legyen mindenkivel. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai Rocklexikon első órájában a nevek Tears for Fears óriási meglepetése az egyik legtöbbet kért dal a popkorszakból, rockba hajló a munkásság, beszélek róla. Man at Work 1983-ból egy flashback olyan nevekkel, mint az Ausztrálok, a The Cubes vagy a Toto, és flashback 1993-ból is a Restless Heart-tal, ami country rock, Aerosmith vagy New Order egy-egy óriási sikere. A részletek mindjárt. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak csak is a legnagyobbak ebben a két órás speciális zenei időutazásban, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock évtizedeiből. Bruce Springsteen több évtizeden keresztül szupersztár, a 80-as, 90-es években feltétlenül, és ekkor aratja a legnagyobb sikereit is. 1992 májusában például az album A Human Touch mindenhol szintén number one, megközelítve az 1984-es Born in the USA rekordokat. Íme kezdésként a főnök és az album címadó dala, Human Touch.

0: 103.9 Rock FM.
1: Illés az utcán, az ős klasszikus Beat Rock 1966-ból. Szörényi Pródi szerzeménye és az Illés az ilyen és ehhez hasonló dalokkal felforgatta a 60-as évek Magyarországát, és megalapozta a magyar beat zenét. Tears for Fears még megelőzőleg Everybody Wants to Rule the World, a popkorszak 1985-ben tomboló, miközben az angol duo Roland Orzabal és Kurt Smith ilyen és ehhez hasonló dalokat juttat az angol és amerikai slágerlisták élvonalába. Az egyik szupersláger a Shout, a másik az imént hallott Everybody Wants to Rule the World, és nem utolsó sorban még a Mother's Talk, a Mad World, a Woman in Chains, és még hosszasan lehetne sorolni. Alapvetően popot játszottak, de mégis a Klamancse Krisztián Rádió Show Facebookos oldalon az egyik leggyakrabban visszatérő kérés és kívánság. Félig meddig helye van a rock lexikonban, de nevezzük kakuk tojásnak, nem úgy, mint a főnök Bruce Springsteen, aki az egész műsort elindította a Human Touch albummal 1992. májusában. Ez világszerte az egyik legjobb, és erről természetesen a címadódal is. Érkezzen most egy 1983-as flashback. Az év, amikor az ausztrál menetvörök nagy volt azzal, hogy Overkill. A The Tubes előadta az amerikai slágerlistán a She's a Beauty-t, és a Toto viszonylag korán az Afrikát követően 1983-ban jelenteti meg az I Won't Hold You Back-et, az Afrika megelőzőleg 82-es. 1983 flashback tehát most a Rock Lexikon mai kiadásában. Menetwork, The Tubes és Toto egymás után.

Klavancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A szerelmes dal címe I Won't Hold You Back, a Toto 1983-as szuperslágere. Steve Lukather szerzeménye és az Afrika után is megmutatta a Toto még hosszú-hosszú évekig, hogy óriási sikerekre képes. Az I Won't Hold You Back-et követő 1986-os dal az I'll Be Over You hasonló témájú, és annak a dalnak a különlegessége, hogy Michael McDonald a háttérénekes, de csak egy rövid részletben. Íme a dal!

És az 1983-as flashback a mai rock lexikonban visszafelé Toto, I Won't Hold You Back, The Cubes és a She's a Beauty, vagy a Men at Work és az Overkill. Hamarosan folytatom egy 93-as flashbackkel is, még most az első órában, de előtte még olyanok vannak a tarsolyban, mint a Van Halen, Mike and the Mechanics,

0: 103.9 Rock FM
1: és a Rock Lexikon mai kiadásában óriási sikerek és óriási nevek. Először is az ős Edda, Minden sarkon álltam már, Slamovics és Pataki szerzeménye 1979-ből. Aztán Mike és a Szerelők és a Word of Mouth koncert változata 1991-ből. Igazából Rock Lexikon exkluzív is ez a dal, Mike Rutherford, Christopher Neal szerzeményével 1991-ben az egyik legjobb Mike and the Mechanics dal. Azt követően, hogy 89-ben tudják vezetni az amerikai slágerlistát a The Living Years-el. Azt a dalt Paul Kerek énekelte. És a sor legelején a mostani hármas blokkban még a Van Halen és a Dreams, ez már Sammy Hagar énekhangja, és az 1986-os óriási sikerekből szemezgetve olyanok, mint az imént hallott Dreams, vagy a Why Can't This Be Love. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a két órás speciális zenei időutazás szombatról szombatra, és az ismétlésekben vasárnapról vasárnapra a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock éveiből, évtizedeiből. Ha már volt flashback 1983-ból, akkor legyen 1993-ból is. A nevek megint önmagukért beszélnek, viszonylag ritka vendég a country rock a műsorban. Az Eaglesre szokták ezt mondani, és a 70-es évekbeli munkásságra, de az Eagles valahogy különleges volt, és nem feltétlenül a country megnevezés jut eszünkbe. 1993-ban a Restless Heart amerikai csapat a countryt keverte az akkori populáris rockkal úgy, ahogy senki. A Tell Me What You Dream és a When She Cries óriási sikerek lettek az amerikai poplistákon. Ráadásul a country a 90-es évekre teljesen szegmentálódott a pop, illetve a rock zenétől, és egyébként is amerikai belterjes műfajnak gondolták, tehát semmi keresni valója a poplistákon. Lehet, hogy ebben rejlik a Restless Heart sikere azzal a dallal, hogy Tell Me What You Dream. A 93-as flashbackben még az Aerosmith és a Crying, ez volt az ügyeletes óriási siker Steven Tylertől és a csapattól, vagy a New Order és a Regret. Ez is egy nagyon érdekes vállalkozás, mert ők a 80-as években a New Wave, vagyis az új hullám keretein belül fogantak, és popslágereket kezdtek el gyártani, miközben a New Order Regret című dala 1993-ban az angol slágerlisták szerint az egyik legjobb rock felvétel. Íme az 1993-as flashback most. Restless Heart, Aerosmith és a New Order. Egy-egy óriási sikere egymás után.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban a különlegességek. Még mindig az első óránál tartunk, és volt 1983-as flashback, aztán most az elmúlt hármas blokk, 1993 flashback. Visszafelé New Order és a Regret, Aerosmith és a Crying, és a különlegességnek számító Restless Heart, a country rock csapat, akik a poplistákon rendkívül jól helyezkedtek, olyanokkal, mint a Tell Me What You Dream, vagy a When She Cries. A When She Cries-t még sosem mutattam be itt a Rock Lexikonban, de ha volt Tell Me What You Dream, akkor egyszer majd lesz a másik sikerük is. Lassan-lassan vége az első órának, de hamarosan jön a második. Ezek itt a legjobb nevek és a legnagyobb slágerek a speciális, különleges időutazásban négy zenei stílusból, a beat rocktól a modern rockig. A második óra kezdődal a Counting Crows, Mr. Jones. És jön egy újabb különlegesség is, Mike Reno és Ann Wilson és az Almost Paradise.
2: Rock Lexikon, Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának szuper nevei Mike Reno és Ann Wilson duettje. A Metro 1970-ből. ZZ Top Double Play. Eric Clapton, P-Mobile, a The Rolling Stones és nem utolsó sorban a Sir Yates Special. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a speciális kétórás zenei időutazásban a beat rock, a modern rock, a klasszikus rock és a populáris rock témaköréből. Ez legalább 4 évtized, van mit hallgatni és van miből választani. 1994-ben ilyenkor a Counting Crows Mr. Jones című dala alternatív rock kategóriában az egyik legjobb az amerikai slágerlistákon. Ez a második óra kezdődala.

stars. Rock Lexicon.

0: 103.9 Rock FM
1: és a Rock Lexikon második órájának első hármas fogata, a sor végén a Metro, Kócos Ördögök voltunk, Stevanovic Zorán, Stevanovic Dusán szerzeménye, és ekkor még mind szóló karrier, Dusán megmaradt dalszerzőnek, szövegírónak, Zorán pedig később aztán egyedül is aratja a babérokat, méghozzá évtizedeken keresztül. Mike Reno és Ann Wilson még megelőzőleg, a közös duett címe Almost Paradise, egyébként Footloose soundtrack, vagyis a Footloose című filmnek a szerelmi betét zenéje. 1984-ben a pálmát Kenny Loggins és a címadó Footloose vitte el, na de azért beszélhetünk egyéb óriási sikerekről is. És óriási meglepetése, ezt a dalt Mike Renónak és Ann Wilsonnak Eric Carmen írta 1984-ben, azaz Eric Carmen, aki később aztán maga is előadja a Dirty Dancing egyik legjobb betét dalát, a Hungry Eyes-t. A második óra kezdődala pedig a Counting Crows és a Mr. Jones. 1994 májusában ez az egyik legjobb amerikai rock sláger. ZZ Top és a Double Play a folytatásban, a texasi szakálosok, akik közül Dusty Hill már nincs velünk, így aztán az elmúlt években így is úgy is vége lett volna a ZZ Top munkásságának, hiszen ők legalább 3 évtizedet zenéltek végig szuperslágerekkel. 70-es évek, 80-as évek és a 90-es évek, és hogyha ez valakinek nem lett volna elég, akkor a 90-es évek elmúltával sem szűntek meg, sőt, néhány évvel ezelőtt még Magyarországra is jöttek koncertezni. A mai ZZ Top Double Play-ben először is a Rough Boy, az 1986-os szupersláger, ami egyébként is a ZZ Top szuperkorszaka volt a 80-as évek kellős közepén, ráadásul lírai, lassú, hard rock heavy metal dal. Utána pedig a Double Back, talán egy kevéssé ismert, ám de mégis óriási ZZ Top siker az 1990-ben megjelent albumról. ZZ Top Double Play a Rock Lexikonban. Most!

0: 103.9 Rock FM, a csapat
1: a V-motorok.
0: 1980-as az El kell, hogy engedj, Demjén Ferenc szerzeménye, Jókor, jó időben, 70-es évek vége és 80-as évek eleje, és az igazi klasszikus rockot játszó szupercsapat, amelynek a vége aztán az lett, hogy Demjén Ferenc önállóan folytatta szóló karrierben, és egy másik név is kiemelkedett mellette, Leer István, aki szintén szólóban folytatta, de a V-motorok számára is nagyon-nagyon jó dalokat írt. ZZ Top Double Play még megelőzőleg a mai rock lexikonban, az 1986-os szupersláger a Rough Boy, az 1990-es talán kevéssé ismert, de mégis nagyon-nagyon jó dal, a Double Back. Valamennyi szombaton és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában a speciális időutazás, a rock lexikon, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock témaköréből. A speciális időutazás pedig már is folytatódik a lassú kezű Eric Claptonnal, aki 1998-ban is aktív. Ha végigvesszük az évtizedeket, akkor a 60-as években ő a Cream, a 70-es években

John Bon Jovi szerzeménye ez a dal, Richie Sambora, ugyanígy, mint aztán 1987-ben is a Wannabe's Dead or Alive-ban, ahogy közreműködik, és ő is találja ki az ilyen és ehhez hasonló szerelmes dalokat. Mármint Richie Sambora gitáron, John Bon Jovi pedig a saját ének hangjával. 1989-ben az amerikai slágerlisták éllovasa, vagyis lista vezetője az imént hallott I'll Be There For You. Kell-e mondanom, hogy a szupercsapatot úgy hívják Bon Jovi. Egyébként ez a New Jersey album hatalmas nagy slágere, azok után, hogy 1987-ben az előző album, a Slippery When Wet, szintén leigázza az egész világot. P-Mobile és a Metalmania még megelőzőleg, nem is annyira régi a dal, bár a hangzás alapján lehetne a 70-es évek, mégis 1983-as. A P-Mobile mögött lévő nevek Ceffer András és Schuster Lóránt. És még Eric Clapton a mostani hármas blokkban az 1998-as szuperdal, amellyel újra leigázza a világot, csak nem 30 év elteltével is, de ez már vastagon a szóló karrier, ilyenkor legalább 20 éve, a 90-es évek végén. A dal címe My Father's Eyes. És ha már a legnagyobb neveknél és a legnagyobb slágereknél tartunk, akkor jöjjön egy ritka Rolling Stones dal. A One Hit to the Body, Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood szerzeménye, óriási meglepetése, ez is 1986-ban jelenik meg, de a Harlem Shuffle sikere teljesen elnyomja. Pedig a dalt hallgatva lehetett volna ugyanakkor a sláger. A Harlem Shuffle végül is 1986-ban felkapaszkodik az amerikai slágerlisták top 3-as mezőnyébe, míg a One Hit to the Body mérsékeltebb sikereket arat. Íme

Steve Perry szóló karriere, amikor a Journey átmenetileg nem szűnik meg, csak éppen szünetelteti a munkásságát. 1984-et írunk ilyenkor. Steve Perry azzal is jön, hogy Foolish Heart, meg azzal is, amit az imént hallgattunk az elmúlt percekben. Oh, Sherry. Saját magának írja ezeket a dalokat, elképesztően sikeres 1984-ben. A stílus West Coast Rock vagy Hard Rock Heavy Metal, pedig 1984-et is úgy hívjuk, hogy a pop korszak kellős közepe. Ez a Rock Lexikon és Steve Perry munkásságát megelőzőleg Bruce Hornsby munkássága. A csapat a The Range, Bruce Hornsby and The Range és a The Valley Road 1988-as siker, az amerikai rocklistákat természetesen vezeti a dal, nem lesz akkora sláger, mint a mindent vívő The V10, de ettől még Bruce Hornsby and The Range repertoáriába ugyanúgy beletartozik, mint például az Every Little Kiss is. És a The Rolling Stones a mostani hármas blokkban, a One Hit to the Body, 1986-ban egy újabb dal, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Harlem Shuffle árnyékában. Majdnem akkora siker ez is, de mégsem akkora siker. Lassan-lassan a mai kétórás speciális zenei időutazás végére érünk, egy dallal megint adós vagyok, 38 Specialnek hívják ezt a csapatot, visszatérő vendég a Rock Lexikonban a különleges zenei időutazásban. Néhány héttel ezelőtt bemutattam a Like No Other Night című felvételüket, az még a 80-as évek elejéről jön, 1989-ben egy újabb óriási siker, a Second Chance, amely természetesen felkapaszkodik majdnem a csúcsra, az amerikai rock és egyéb slágerlistákon is. Klamoncsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai kiadását egy hét múlva egy újabb követi majd, a 38 Special slágerével búcsúzom. Köszönöm a mai figyelmet!

0: sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: Nyugi, már itt vagyok. Eljöttem.
1: Nagyon szuper szombat estét hála mindenkinek. 20 óra után vagyunk 13 perccel, ami azt jelenti, hogy 4:49 lesz 2 perc múlva. A stúdióban újra Schubert Krisztián. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Csak a legjobb rockdalokkal, hanem meg az infókkal, üzenetekkel. Úgyhogy 20 999 103.9. Mind SMS, mind Viber.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

ezóta vágtass velem. És hát erre biztatok mindenkit, ugyanis egészen éjfélig Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Starship, It's Not Enough, ez a kövi egyenesen 89-ből. A track még bekerült a Billboard 100-as listájára, sőt, ez volt a banda utolsó olyan kis lemeze, amelyik bekerült az amerikai top 40-be is. A lemez viszont már nem hozta a korábbi albumok átütő sikerét, de attól még szeretjük.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában. Aztán hasonló a helyzet a Dózsa-György úton is a Váci út felé, valamint van egy útszűkület a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

21 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek, ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a mikrofonnál pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal készültem, You've Got Another Thing Coin, ez a kövi. Aztán majd felszállunk, mint egy szabad madár. Közben pedig, ha üzennénk, 20 999 103.9, minden jöhet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez volt a Free, valamint az All Right Now, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai evezőkre vizezünk, jön a Bikini, akiknek lesz egy hatalmas őszi klubnyitó buliuk, amelyik hozzá itt Budapesten a Varbanegrában. A dátum október 17, a kezdés pedig 19 óra. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Esztergomi úton, úgyhogy figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 11. kerületben a Bartók Béla úton, valamint van egy lezárás szintén a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Chinese. He Joe. Oh, you know who here?

éred, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik.

Ez volt az I Got Life, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan fél táv, 22 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, úgyhogy még ilyen Bryan Adams és a Run To You, mint az óra végi klasszikusunk. Aztán folytatjuk még 2 óra mai Rock The Night-ból, és tel is tele csak a legjobb rockgalokkal.

egy kis éjszakai vonatozás az LGT-től. És az akár lehetne a Rock the Night is. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombatestét, ez a 103.9 Rock FM. A mikrofonnál pedig még két órán keresztül Suvet Krisztián. Az én városom, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte jön a Get the Funk Out. Közben pedig ne felejtsük el, hogy van egy SMS és Viber számunk 20999-1039 és egy e-mail címünk is info@rockradio.hu. Ezeken tessék zaklatni. Infók, üzenetek, életjelek, hangulatjelentések, szokás szerint jöhet minden.

Ez volt az Addicted to Love, itt a 103.9 Rock FM-en. És most Demjén Ferenc érkezik, akinek idén még két koncertje lesz, ha minden igaz. Az egyik december 21 Debrecen, a másik pedig december 30 Budapest Arena. Bármelyikre mennénk, nagyon jó volt. De a zenéjére addig nem kell várni. Itt a Szerelem az első vérig.

Ez volt Alice Cooper és a Poison, itt a 103.9 Rock FM-en. Omega, a nyári éjek asszonya, ez pedig a kövi, és hát rá egy picit várni kell. Nem is olyan picit, kb. Egy évet. Nézzük, hogy milyen időt ígérnek holnapra és jövő hétre. Holnap még marad a többnyire felhős idő, sőt, csapadék is lesz egy 18 fokos maximummal. Aztán a jövő hét elején visszatér a napos idő, a csúcsok 16 és 18 fok között alakulnak majd. Aztán szerdán és csütörtökön újra felhős idő, majd a jövő hétvégén részben felhős, részben napos idők váltják egymást. A csúcsok ugyanúgy 16 és 18 fok között alakulnak majd.

사람 길은

ez a 103.9 Rock FM. 23 óra előtt egy tracknyivel. Most jön még Ozzy Osbourne és a Mama I'm Coming Home, ami még mindenképpen befér. Aztán az utolsó 60 percben jön majd többek között a Queen, a Varga Miklós Band és az Aerosmith is. Én maradnék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

23 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Benne vagyunk az utolsó 60 percben, már ami a Rock the Night-ot illeti. Viszont folytatjuk továbbra is csak a legjobb rockdalokkal. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. Acélszív mindjárt, de még előtte ez már az Aerosmith és a The Other Side.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. P-Mobile, menj tovább, ez pedig a kövi, és így is teszünk, csak mellé egy gyors promó, holnap is Rock Lexikon, ne felejtsük, déltől egészen délután 2-ig jön majd Klamancsek Krisztián, rengeteg infóval és a legjobb rock dalokkal, aki teheti, tartson velünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a We Build This City, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát, jön a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít. Vigyázz a madár, a Rock You Like a Hurricane, te vagy a legszebb álmunk, Welcome to the Jungle. Ezek még biztosan beférnek, viszont mindezek előtt Breaking the Law. Most